0: úgysem felelnél.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a gyártói garancia. Nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. A kormány több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetése után döntött az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett arról, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához csaknem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállítóval összefüggésben, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Az adóhatóság, az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát.
1: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központilag szervezett és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ottalvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor felhők is képződnek. A szél újból megélénkül, olykor megerősödik, 29 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs idő, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor, észak-keleten és nyugaton alakulhat ki, élénk marad a légmozgás. Napközben 26 és 34 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, a hét utolsó napján 32 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hölgyeim és uraim!

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életveszélyt jelent a magas feszültség. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Bárzenész fesztivál tartottak Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 10-e van, péntek. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Népesenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra, olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
1: Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a lőrinci közösségi ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a közösségi ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvás a közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Illegális sátortábort és nagy mennyiségű hulladékot talált a városrendészet egy gyöngyösi iskola közelében. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a Kálvária általános iskola és a Püspöki út közötti bokros területet egy bejelentés után ellenőrizték a járőrök. A helyszínen egy ponyvából épített sátorra, két ott tartózkodó férfira és jelentős mennyiségű szétszórt kommunális hulladékra bukkantak. Az intézkedés során a hulladékgazdálkodási szabályok megsértése miatt helyszíni bírságot szabtak ki. A kormányrendelet szerint az elkövetőnek 15 napja van a terület megtisztítására. Ha ez nem történik meg, a hatóság eljárást indít a szemetelőkkel szemben. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. A programok hétfőn és kedden a belvárosi sétáló utcában, szerdán pedig a Kisdobó téren várták az érdeklődőket. A fesztivált 16. alkalommal rendezték meg. Főigazgatói dicséretben részesült a Semmelweis napon a gyöngyösi Bugát Pál Kórház sürgősségi betegellátó osztályának főnővére. A heol.hu szerint Balogné Nagy Szilvia az elismerést több évtizedes szakmai munkájáért, valamint a betegellátás és az egészségügyi utánpótlásért végzett tevékenységért vehette át. A főnővér 1996 óta dolgozik a kórházban, ahol a sürgősségi ellátás szakmai munkáját is irányítja. Szabad idejében rendszeresen tart újraélesztési képzéseket, emellett pályaorientációs programokban is részt vesz, hogy minél több fiatal ismerje meg az egészségügyi hivatást és kapjon kedvet a pályaválasztáshoz. Átfogó karbantartás kezdődik Eger közvilágítási hálózatán, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az egerhírek.hu információi szerint az önkormányzat 50 millió forintos keretszerződést köthet a kivitelezővel. A munkák során a város 783 lámpatestének üzemeltetését és javítását végzik el. Kicserélik a kiégett fényforrásokat, karbantartják a tartószerkezeteket, elvégzik a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat, valamint gondoskodnak a városi díszkivilágítás folyamatos működéséről. A kivitelezés a szerződéskötést követően indulhat. Megújított a felsőoktatási ösztöndíj rendszerét Gyöngyös képviselőtestülete, tudatták a város honlapján. Az új szabályozás célja, hogy támogassa a fiatalok továbbtanulását, ösztönözze a helyben maradást, valamint a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. A szociális helyzet nem feltétele a pályázatnak, de előnyt jelent az elbírálás során. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
4: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: 4 szervdonációval 10 ember életének megmentéséhez járult hozzá tavaly a Markot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztálya. Az Országos Vérellátó Szolgálat Semmelweis nap alkalmából elismerte az osztály dolgozóinak munkáját. Kiemelték, hogy a donorok felismerésében, ellátásában és a szervkivételi folyamatban végzett munkájuk nélkül a szervátültetések nem valósulhatnának meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, vagyis meleg lesz, de egyelőre rendkívüli hőségre még nincs kilátás. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és végre péntek van, július 10-e, úgyhogy már csak ez a nap van hátra a munkából, utána pedig jön a jól megérdemelt hétvége, na de lássunk neki ennek a napnak. A hangulat felelősök, Backstreet Boys lesz például, na meg a Deja Vu, ugyanis a Can't Stop-pal indul az óra, rádiózunk együtt.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio, és elszámoltunk vele négyig a 1, 2, 3, 4, szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a mai nap érdekességeivel, és a mai nap témáival is természetesen, a legjobb zenéket hozom viszont addig, itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a Larger Than Life-al, most viszont Bruno Marsék jönnek, és ez a Nothing On You itt a Besten. Beautiful.

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys csapatával ébredhettünk. Ez volt a Larger Than Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a névnaposok, az Amháliák. Isten értesse az ünnepelteket. 64 éve meg ezen a napon lőtték fel az első távközlési műholdat Amerikában, a Telestart 1-et. Így létrejött a televíziós közvetítés az USA és Nagy-Britannia között. És hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival, viszont most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig Robbie Williams énekel majd a hírek után. Szól majd az Angels. And through

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életveszélyt jelent a magas feszültség. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Megrongálták a közösségi házat Lőrinciben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra, olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink, a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
1: Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a Lőrinci Közösségi Ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a Közösségi Ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvása közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, vagyis meleg lesz, de egyelőre rendkívüli hőségre még nincs kilátás. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Olá Ibolya és a Baby. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki az Egyesült Királyságba tér vissza egyetlen egy koncert erejéig ezen a nyáron, úgyhogy hozom erről a részleteket. Aztán 8 óra után jön Morgan Freeman, és nem filmezéssel kapcsolatos hír jön, hanem most zenei project managerként érkezik, ugyanis most fejébe vette, hogy a régi klasszikus blues-t összegyúrja a szimfonikus hangzással. Jönnek a részletek, és mögé 9 órakor a sportrovatban a mai napon egy kis színes hír jön. Jön kettő csávó, akinek az a lényeg, hogy végignézzék az összes VB meccset, és ezért bizony hatalmas nagy pénzt kapnak, úgyhogy majd jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. Ebben az órában van még bőven hátra időnk, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Pump It Up-pal, na meg most a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül hozom Móni Love sikerét. Ez az It's a Shame, itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig érkezik a nap első témája. Janet Jacksonnal foglalkozunk, aki most egyetlen egy koncerttel erejéig tér vissza a színpadra, méghozzá az Egyesült Királyságba. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem már a következő órába. 7 óra után a hangulatfelelősök között ott lesz Lisa Stanfield, és a The Real Thing-et hozza ide a Best-re.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Nem a kórház gyűjt fototerápiás készülékre. Nyáron is fagyott a bükkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 10-e van, péntek. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIK a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vegyük alá.
1: A Markhot Ferenc Oktatókórház tisztázta, hogy nem ő szervezi a fototerápiás készülékre indított adománygyűjtést. A honlapjukon azt írják, a kezdeményezés mögött az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznó Egyesület áll. A szervezet egy olyan korszerű készülékre gyűjt, amelyet az újszülöttkori sárgaság kezelésében használnak. Az adományozás részleteiről közvetlenül az Egyesület ad tájékoztatást. A kórház egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a kezdeményezést, mert a felajánlások a legkisebb betegek ellátását segítő új orvostechnikai eszköz beszerzését szolgálják. Rekordközeli hideget mértek a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben, számolt be a heol.hu. Csütörtökön hajnalban mínusz 5,5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, ami az idei nyár eddigi legalacsonyabb értéke ezen a mérőállomáson. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézetének mérései szerint ez a Bükk zárt karsztmedencéiben is rendkívül ritka nyári érték, és a hőmérséklet a mínusz 5 fokos határ alá is csökkent. A szakemberek szerint a frontrendszer elvonulása után kialakult időjárási helyzet kedvezett a rendkívüli lehűlésnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is stabil nyári idő valószínű környékünkön, sok napsütéssel és fokozatosan erősödő felmelegedéssel. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat. A délelőtti órákban többnyire gyengén felhős égboltra számíthatunk. A következő napokban ismét erősödhet a meleg, miközben a csapadék mennyisége várhatóan továbbra is kevés marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza az Egyesült Királyságba Janet Jackson. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, így július 10-én pénteken. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A hangulat felelősök között itt lesz velem Eros Ramazzotti, Lisa Stanfield is énekel, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Bangs. Jó ébredést kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenék pedig szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt az velem Eros Ramazzotti, a folytatás viszont Edwin Collins-é. Ez a Girl Like You most itt a Bestán.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. A Beléd szerettem, ez van. Július 10-e van, péntek végre, úgyhogy az utolsó munkanapot pörgetjük, mielőtt jön a hétvége, úgyhogy nem sokára lazulhatunk, de hát még csak most álltunk neki ennek a napnak, és a névnaposok a mai napon az Amáliák, Isten értesse őket, 64 évvel ezelőtt ezen a napon fellőtték az első amerikai távközlési műholdat, és ennek köszönhetően jött létre USA és Nagy-Britannia között az első tévéadás, tévéközvetítés. A legjobb zenékkel pedig folytatom majd hamarosan. A Flip the Script érkezik még hozzá, a Throw Your Hands in the Air-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új címeket kapnak a társasházak. Bezárt az apátsági templom. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendezik az Iskola utca címrendszerét Egerben, mert jelenleg két külön társasház is ugyanazon a címen van. A város honlapján azt írja, ez gondot okoz a postai kézbesítésben, a közüzemi ügyintézésben és a mentők, valamint más sürgősségi szolgálatok munkáját is megnehezíti. Az első ütemben a Bakó-Ferenc utcára néző társasház új címet kap, várhatóan Bakó-Ferenc utca 1 lesz. Később egy másik társasház címét is rendezik. A folyamat végére több mint 200 lakos hivatalos címe változik meg. Határozatlan időre bezárt a bélapátfalvi apátsági templom, valamint a hozzátartozó látogatóközpont és múzeum. Az Egri Főegyház megyétől a heol.hu megtudta, további restaurálási és rekonstrukciós munkák miatt egyelőre nem fogadnak látogatókat. Az épület együttes alig egy hónapja nyitotta meg újra kapuit a több éves felújítás után. A beruházás során megújult a több mint 800 éves templom, a környezete és a látogatói infrastruktúra, valamint új látogatóközpont is épült. A zárvatartás várható végéről egyelőre nem közöltek időpontot. Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztő lap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírneméért. A kitüntetést hagyományosan az Egri Vár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban. Továbbra sem zárható ki egy-egy helyi zápor vagy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script is in the house.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sean Paul és Sasha közöse, az I'm Still in Love, és hamarosan érkezek majd a második témánkkal. 8 óra után Morgan Freeman érkezik, és most nem filmes projektben, meg nem színészként tevékenykedik, hanem bizony zenei project managerként, és kitalálta azt, hogy összegyúrja a szimfonikus hangzást a klasszikus blues hangzással. Hát Morgan Freeman érdekes, hogy ezt a szerepet magára vállalta, a következő órában kiderülnek a részletek, bizony addig még van időnk, úgyhogy zenélünk. Méghozzá Beyoncé is itt lesz a Halo-val, a folytatás pedig Donna Lewis-é, ez az I Love You Always Forever itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig érkezik Morgan Freeman még hozzá, most nem a filmes részlegével, hanem egy új projekttel, ugyanis most zenei project manager lesz, még hozzá nagyon érdekes dologba vágta a fejszéjét, a részletek jönnek hamarosan, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Alcazar, a This Is We Were Believing-nel kezdünk majd a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szalamandra tanösvény dédes tapolcsányból a Lázbérci tópartjától indul, hossza körülbelül 6 km. Változatos terepen, ezért célszerű élelmiszert, ivóvizet is magunkkal vinni a túrára, és persze a fényképezőgép sem maradjon otthon, hiszen a táj nagyon szép, érdemes megörökíteni a látottakat. Sok védett állat él itt, ezért ha csendben közlekedünk az erdőben, megleshetjük őket eredeti élőhelyükön. A séta során 5 pihenőhelyet lehet találni, tüzet azonban nem csak tűzgyújtási tilalom idején tilos rakni. A völgyben pihenőhely és forrás is van, ezután a jelzés felkapaszkodik a völgyön, és eléri az eszkálatetőt, az Upponyi hegység egyik legszebb kilátópontját, ami 375 méteren van. A tanösvény jeles sárga-fekete, a végállomás előtt az út az országos kék túra útvonalával találkozik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrász remek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életveszélyt jelent a magas feszültség. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Megrongálták a közösségi házat Lőrinciben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra, olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni. Égésplasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
2: Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a Lőrinci közösségi ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a közösségi ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvás a közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcs hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, vagyis meleg lesz, de egyelőre rendkívüli hőségre még nincs kilátás. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 10-e van péntek, és ebben az órában Morgan Freemanről hozok egy érdekességet, ugyanis most új projektbe vágta a fejét, de hogy mi az, az kiderül, és természetesen szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Az Alcazar csapatával indulunk, ez a This is We Were Believing.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni. Ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt. Ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus blues-t és összeötvözni a nagyszabású szimfonikus hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a vásznom megszokhatni a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni, a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem hamarosan majd Ákos és a tükör, a folytatás viszont Amy Winehouse-é. Ez a Back to Black itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Wolf Kati és a New Level Empire közöse, és hamarosan folytatom még hozzá a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem PM Down és a Set Adrift on My Memory Blitz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Nem a kórház gyűjt fototerápiás készülékre. Nyáron is fagyott a bükkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 10-e van, péntek. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Berek Surány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIK a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: A Markot Ferenc Oktatókórház tisztázta, hogy nem ő szervezi a fototerápiás készülékre indított adománygyűjtést. A honlapjukon azt írják, a kezdeményezés mögött az Országos Egyesület, a Mosolyért Közhasznó Egyesület áll. A szervezet egy olyan korszerű készülékre gyűjt, amelyet az újszülöttkori sárgaság kezelésében használnak. Az adományozás részleteiről közvetlenül az Egyesület ad tájékoztatást. A kórház egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a kezdeményezést, mert a felajánlások a legkisebb betegek ellátását segítő új orvostechnikai eszköz beszerzését szolgálják. Rekordközeli hideget mértek a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben, számolt be a heol.hu. Csütörtökön hajnalban mínusz 5,5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, ami az idei nyár eddigi legalacsonyabb értéke ezen a mérőállomáson. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézetének mérései szerint ez a Bükk zárt karsztmedencéiben is rendkívül ritka nyári érték, és a hőmérséklet a mínusz 5 fokos határ alá is csökkent. A szakemberek szerint a frontrendszer elvonulása után kialakult időjárási helyzet kedvezett a rendkívüli lehűlésnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is stabil nyári idő valószínű környékünkön, sok napsütéssel és fokozatosan erősödő felmelegedéssel. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat. A délelőtti órákban többnyire gyengén felhős égboltra számíthatunk. A következő napokban ismét erősödhet a meleg, miközben a csapadék mennyisége várhatóan továbbra is kevés marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az NSYNC csapata, és az It's Gonna Be Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök majd a sportrovattal 9 óra után, és most nem konkrétan a sport tevékenységről lesz szó, hanem egy kis színest hoztam így péntekre még hozzá. Jön kettő faszi, aki rengeteg pénzt keres azzal, hogy végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és van még időnk az óra végéig, úgyhogy biztos itt lesz velem Lady Gaga és a Paparazzi, na meg most a Chef, ez a Mucho Mambo Sway, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információ, 9 óra után pedig a sportrovatban. A mai napon nem konkrétan a sporttevékenységről, hanem egy kis színes hírrel készültem, hogy így könnyed legyen péntekre. Jön kettő csávó, aki rengeteg pénzt keres azzal, méghozzá azzal a feladattal, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet és Dr. Dre közösen a következő órába, a No Diggity.
2: I like the way you work it, No Diggity. I thought to bag it up, bag it up.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új címeket kapnak a társasházak. Bezárt az apátsági templom. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendezik az Iskola utca címrendszerét Egerben, mert jelenleg két külön társasház is ugyanazon a címen van. A város honlapján azt írja, ez gondot okoz a postai kézbesítésben, a közüzemi ügyintézésben és a mentők, valamint más sürgősségi szolgálatok munkáját is megnehezíti. Az első ütemben a Bakó Ferenc utcára néző társasház új címet kap, várhatóan Bakó Ferenc utca 1 lesz. Később egy másik társasház címét is rendezik. A folyamat végére több mint 200 lakos hivatalos címe változik meg. Határozatlan időre bezárt a bélapátfalvi apátsági templom, valamint a hozzátartozó látogatóközpont és múzeum. Az egri főegyház megyétől a heol.hu megtudta, további restaurálási és rekonstrukciós munkák miatt egyelőre nem fogadnak látogatókat. Az épület együttes alig egy hónapja nyitotta meg újra kapuit a több éves felújítás után. A beruházás során megújult a több mint 800 éves templom, a környezete és a látogatói infrastruktúra, valamint új látogatóközpont is épült. A zárvatartás várható végéről egyelőre nem közöltek időpontot. Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egrivár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban. Továbbra sem zárható ki egy-egy helyi zápor vagy zivatar.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jön a sportrovat, amiben kettő csávó érkezik, akinek nem más feladata van az idei nyáron, mint hogy végignézzék a VB összes meccsét, és ezért nagyon sok pénzt kapnak. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok, jön Bob Sinclair, és ez a Love Generation. Rádiózunk együtt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Itt lesz velem a One Down Project és a King of My Castle, viszont a folytatás a Blackstreet és Dr. Dre közösségi. Ez a No Diggity, most itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy feldobjuk a munkaidőt. Itt lesz velem például Néo, a Sexy Love-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Életveszélyt jelent a magas feszültség. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Megrongálták a közösségi házat Lőrinciben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra, olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket érző égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni. Égés plasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a Lőrinci Közösségi Ház berendezéseit, és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a közösségi ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvás a közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, vagyis meleg lesz, de egyelőre rendkívüli hőségre még nincs kilátás. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 10-e van! Végre péntek, az utolsó munkanapot töltjük a héten közösen a legjobb zenékkel, és hát délben meg túl leszünk már a felén, no de addig én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Tupac és a Changes, az óra elsője pedig a Coldplay-é. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Hősök és a Maradok Band. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 10-e van péntek. A névnaposok az Amáliák. Isten értesse őket. Ezen a napon 64 évvel ezelőtt lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, a Telestar 1-et, és ennek köszönhetően jött létre az első USA-Nagy-Britannia tévéközvetítési kapcsolat. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Itt lesz például velem Seal és a Chris Fillmore Rose, most viszont Tupac dalát hallgatjuk meg, ez a Changes.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Chris Woman Rose. Egy kis szünet következik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Bekészítettem még 11 óráig, biztos, hogy itt lesz velem Rihanna a Ponder Replay-jel. No meg a Matchbox 20, a How Far We Have Come-a.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és utána még egy óránk lesz, amit ki kell bírni a pénteki ebédszünetig, de ígérem, gyorsan el fog telni, méghozzá a legjobb zenéknek köszönhetően. Az Eagle Eye Cherry ugyanis itt lesz velem, a Shave Tonight-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Vészesen kevés a víz a Tatai Öregtóban, súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Kritikusan alacsony a Tatai Öregtó vízszintje. A tartós aszály és a csapadékhiány miatt a tóban jelenleg 170 cm-es a vízállás, amihez hasonló utoljára 2003-ban volt. Meleg, szeles időben naponta akár 1-2 cm-rel is csökkenhet a vízszint, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Általéren keresztül ugyan érkezik némi vízutánpótlás, ez azonban egyelőre nem elég a helyzet érdemi javulásához. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még rosszabb. Vádat emeltek egy Szigetszent Miklósi férfi ellen, aki meg akarta ölni az édesanyját. A vád szerint tavaly szeptemberben többször is felhívta a lelki segélyszolgálatot, ahol közölte, fegyvert szerez, megöli az anyját, majd magával is végez. A szolgálat munkatársa igyekezett szóval tartani a férfit, miközben értesítették a rendőrséget. A többszörösen büntetett előéletű férfit néhány órán belül elfogták, az ügyben emberölés előkészülete miatt emeltek vádat. 12 ember halt meg egy nap alatt a dél-spanyolországi erdőtüzekben Andalúzia térségében. További 6 ember pedig súlyosan megégett. A hatóságok utakat zártak le, és több településről is kitelepítették a lakosságot. Spanyolországban napok óta 40 Celsius fok feletti hőség és tartós szárazság nehezíti a tűzoltók munkáját, eső pedig továbbra sem várható. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na lássunk neki az utolsó közös óráknak. Nekem már jó hír, hogy csak ezt az egy órát kell kibírni, mert vége van a munkaidőnek és kezdődik a hétvége, bár holnap reggel találkozunk, de viszont azoknak van egy jó hírem, hogy hamarosan jön majd az ebédszünet, addig pedig a legjobb zenéket hozom. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Itt lesz velem az Eagle Eye Cherry, a Shave Tonight-tal, a kezdés pedig a French Affair-é. Ez a Hard Goes Boom!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, elég embertelenre sikerült ez a dal, nem véletlenül, hisz az LGT embertelen dalját dolgozták át. Begijék Presser Gáborral közösen, Geszti Peti is ott van az oldalán, 2022-ben készült ez a verzió, a folytatásban pedig természetesen nosztalgiázunk a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágereivel. Előbb jön az előbbi,

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Stakabu és a Live It Up. Van még hátra időnk ebből az órából, jönnek a legjobb zenék. Bekészítettem például a Westlife-ot, az Uptown Girl-lel érkeznek majd, a folytatás viszont kettő diváé. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna, csak egy rövid szünetet tartunk, ez lesz a Me Against the Music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Maradok. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Majoros Rita, ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift Extra a mai napon, ami azt jelenti, hogy valamelyik rezidensünk fog beugrani meglepetésszerűen White Boy mellé, és éppen az a stílus fog pörögni, ami egyébként hozzá tartozik, úgyhogy erre lehet számítani, velem pedig majd holnap reggel lehet legközelebb ébredni. A mikrofonnál eddig Horváth Zoltán Hori volt, csicsekkolok, jön Fragma és a Tokaz Miracle, így utoljára a Besten. Viszhal, jó étvágyat kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fordulóponthoz érhet a világ népessége. Vadászgépek húznak át a főváros felett. Tömegverekedésbe torkollott a családok vitája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakosságának száma. A holnapi népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcella, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy veszik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket.
1: A tiszteket avat holnap a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Az ünnepség részeként három Gripen vadászgép díszelgő áthúzást hajt végre a helyszín felett. Emiatt reggel 9 és 3.4.10 között Budapest, Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A Honvédség közlése szerint a repülést a vonatkozó előírások betartásával hajtják végre. Hiába rendelte házhoz a drogot, kétszer is lebukott egy kecskeméti férfi. Az ügyészség szerint a vádlott a Dark Web-en rendelt kokaint, amelyet postán küldtek volna Németországból. A küldeményt azonban az adóhatóság ellenőrei még a kézbesítés előtt lefoglalták. A férfi ezután ismét rendelt ugyanarról az oldalról, de a második csomagban lévő amfetamint is megtalálták a pénzügyőrök. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kér a férfira. Tömegverekedésbe torkollott egy családi perpatvar Németországban. Egy szárvidéki vendéglátóhely előtt tört ki az összecsapás, miután egy 28 éves férfit többen megtámadtak. Rövid idő alatt 80-100 ember gyűlt össze, közülük egyszerre mintegy 20-an ütötték egymást az utcán. A rendőrség több mint 31 elruhást és kutyás egységeket is a helyszínre küldött. A súlyosan megsérült férfit kórházba vitték. A hatóságok szerint az összecsapást két család közötti vita robbanthatta ki. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néhol gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ezen a délutánon is tartsanak velem, hallgassuk együtt a legjobb zenéket, és hangolódjunk együtt a hétvégére. Jöhetnek akár programajánlatok is, majd én is hozom őket, na meg a legjobb zenéket a Best FM-en. Van-e számorózival, már nyílik is a délután. Absolutely everybody.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Well Hello Pályó udvar dalát hallottuk, az Enigmával pedig mindjárt megy tovább a délután, előtte gondoltam beköszönök, és szép délutánt kívánok ismét, nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát, és hogy eszméletlen jól fogjuk magunkat érezni, és hangolódunk a hétvégére rengeteg isteni zenével. A kedvenc időszakunk 90-es, 2000-es évek, úgyhogy hadd szóljon. Jön mindjárt a Bomban és a hétvégi királylány, de itt lesz a Destiny's Child is, most, ahogy ígértem, az Enigma viszi tovább a napot, én hamarosan hozom a napkérdését, közlekedési információkat és mindenféle érdekességeket. De előtte Return to Innocence, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, egész délután jövök a közlekedési információkkal. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható. A torlódás pedig már több mint 3 kilométeres, ezt írják a hallgatók. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk. Ide várom ma délután is az útinfókat. Ide jött az is, hogy az M1-esen szintén a főváros felé Komárom és az M0-as autóút között pedig szakaszosan torlódik a forgalom mindkét sávban. Tatabánya környékén 7 kilométeren áll a kocsisor. Így aki tehet, inkább a 48-as kilométernél található Szárliget csomópontnál hajtson fel a pályára. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ha bárki tapasztal valamit az utakon, van infója, ma délután is várom. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz, a legfrissebb hírek után pedig majd Whitney Houston és George Michael nyitja az órát. If I told you that...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jön az ítélkezési szünet a bíróságokon, toplistás szökevényt fogtak el Budapesten, holnap lesz a cirkuszok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. Jövő szerdától egészen augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Több ezer magyar cég teljesítette az első kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben teljesítette ezt, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. Az előírásokat elmulasztó cégek akár 150 millió forintos bírságot is kaphatnak. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire. Egy győrteleki 40 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítéltek el, de megszökött a bűnügyi felügyeletből. Emiatt felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók azonban gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. A szökevényt végül elfogták, fogolyszökés miatt is eljárás indult ellene. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán áttartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma napos gomoly felhős időre készülhetünk, északkeleten ugyan kipattahat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnap is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de délnyugaton és északkeleten már néhol megnőhetnek a felhők, estétől pedig máshol is nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb nap jön több felhővel, hétfőn viszont főként nyugaton ismét a napsütés kerül előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek és egyszerűen jó kis hétvégi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Mindjárt jön a Brand New Heavies és a Sometimes. Alexandra Burke is a Bad Boys-al, na meg Floridával. Jön a Daft Punk, Mark Ronson és Amy Winehouse, most pedig egy újabb duett, Whitney Houston és George Michael dala. If I Told You That. Szép napot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam egy információt Anditól, hogy a Budaörsi úton a Bakcsomópontnál baleset történt Budapesten, úgyhogy ott van egy kisebb dugó, ami hát talán most van még kialakulóban. Egy autó borult fel az M1-esen Hegyeshalom felé, ezt korábban kaptam Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás pedig legalább 3 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban le is terelik. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya Centrum csomópontban már vissza lehet térni a pályára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, de előtte még Rúzsa Magdi szerelem dalával lezártuk ezt az órát. Cseri a Kóa pedig nyitja majd a következőt. Itt lesz a Fight for this Love. És Daniel majd a Compact Disco és a hősökkel. Jön a Minden rendben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a fesztiválok, figyeljünk egymásra. Ötügyben tett feljelentést a miniszterelnökség, lassan kiszáradt Franciaország leghosszabb folyója. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, hogy a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra, és mindig legyen feltöltve a telefonunk. Összesen 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A tárca közlése szerint a korábbi kormányzati iratok átvilágítása során öt ügyben találtak olyan szerződéseket és kifizetéseket, amelyek szerintük bűncselekmény gyanúját vetik fel. Az érintett ügyek között civil szervezetek támogatásai, médiaszerződések, valamint informatikai és egyházi beruházások is szerepelnek. Az ügyek kivizsgálása a hatóságok feladata lesz. Letartóztattak egy doktornőt, aki megölhetett egy embert a budapesti Szent János kórházban. A rendőrség a távirati iroda megkeresésére közölte, a 32 éves nőt egy feljelentés alapján folyó nyomozásban hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását. A tények információi szerint a nő korábban a Szent János kórházban dolgozott, az intézmény azonban közölte, hogy már nem áll náluk alkalmazásban. Lassan homokzátonnyá válik Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain már homokpadok bukkantak elő, helyenként pedig alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be, a lakosságot pedig arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. A hőség miatt az elmúlt hetekben több helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Ma többnyire a napsütés viszi a főszerepet, ugyanakkor az eget néha gomoly felhők díszíthetik. Csapadékra csak északkeleten van esély, ott egy-egy zápor vagy zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél északnyugat felől sokfelé feltámad, délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap még sok napsütésre számíthatunk, de a nap végére mozgalmasabbá válhat az ég, és többfelé előfordulhat zápor vagy zivatar. Vasárnap felhősebb, változékonyabb idő vár ránk, még hétfőn már szárazabbra fordul az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk, lassan 5 perccel megy tovább a jó hangulatú délután és a hétvégére hangolódás, így pénteken 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol mindjárt Fatboy Slim zené, jön a Rockefeller Skank, de itt lesz Szakács Gergő, jön a Cégdet, Segi, most pedig Sherry a Kollal indul az óra, jön egy táncolós dal, ez a Fight for This Love.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Right about now.

Best FM a legjobb zenék. Szakács Gergő, van-e még dala után bedobom a napkérdését? Arra gondoltam, hogy így péntek délután tényleg egy ilyen nagyon könnyed témát hozom. Sőt, szerintem még mosolyogni is fogunk rajta. Legalábbis itt a kollégáknak már feltettük a kérdést, vagy feltettem a kérdést, és egész jó kis válaszok születtek. Szóval, mi az a mondat, vagy mik azok a mondatok, amiket hallottunk gyerekként anyutól, aputól, és most mi is használjuk őket. Pedig esetleg azt mondtuk, hogy na hát én ezt soha nem fogom mondani. 0620 55 55 100 50.

Ide jöhetnek ezek az ikonikus mondatok, de ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat, várom a kommenteket, mik azok a mondatok, amiket gyerekként hallottunk a szüleinktől, ma pedig mi is használjuk őket. Na, várom a válaszokat, mellé segít hozom, jön az Angel, de itt lesz majd a Kowalski meg a Vega is. Előttük még jön a Take That, akik éppen a napokban fejezték be legutóbbi angliai turnéjukat. Színpadra állították a cirkuszt, amivel jó pár évvel ezelőtt már turnéztak és koncerteztek, és úgy érezték, hogy ezt most újra még meg kell valósítaniuk, és el tudtak szökni egy kicsit a cirkusszal. Állítólag frenetikus volt, én csak egy-két ismerősömet láttam posztolni erről a turnéról és koncertekről, de hát frenetikus volt videón keresztül is, úgyhogy élőben is gyanítom, hogy az volt. Sajnos ezt a cirkuszt már nem láthatjuk, mert hogy ezzel már nem fognak turnézni, viszont a jó hír az, hogy állítólag új albumon dolgoznak. Úgyhogy amíg arra várunk, hallgatjuk a régi klasszikusokat. Take That, Relight My Fire, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ancsától kaptam egy üzenetet a Könyves Kálmán körútról, hogy baleset történt a Népligetnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Korábban egy autó ütközött kamionnal az M1-esen, innen is hozok egy hírt, Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé megszűnt a korlátozás, azonban a torlódás még így is több mint 7 kilométeres. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők miatt van több kilométeres torlódás, úgyhogy erre figyelni kell. Az M1-es autópálya ellenkező, főváros felé vezető oldalán Komárom és az M0-es autóút közötti szakaszon is torlódik a forgalom mindkét sávban. Az M7-esen Budapest felé is baleset történt Érdnél, a 19-es kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás itt is több kilométeres, de ha már M7-es, akkor egyébként a Balaton felé tartó forgalom is hát eléggé sűrű, Budaörstől egészen Székesfehérvárig torlódás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Nem a kórház gyűjt fototerápiás készülékre. Nyáron is fagyott a bükkben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 10-e van, péntek. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIK a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: A Markot Ferenc Oktatókórház tisztázta, hogy nem ő szervezi a fototerápiás készülékre indított adománygyűjtést. A honlapjukon azt írják, a kezdeményezés mögött az Országos Egyesület, a Mosolyért Közhasznó Egyesület áll. A szervezet egy olyan korszerű készülékre gyűjt, amelyet az újszülöttkori sárgaság kezelésében használnak. Az adományozás részleteiről közvetlenül az egyesület ad tájékoztatást. A kórház egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, támogassa a kezdeményezést, mert a felajánlások a legkisebb betegek ellátását segítő új orvostechnikai eszköz beszerzését szolgálják. Rekordközeli hideget mértek a Bükk-fennsíkon, a Mohos-töbörben, számolt be a heol.hu. Csütörtökön hajnalban mínusz 5,5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, ami az idei nyár eddigi legalacsonyabb értéke ezen a mérőállomáson. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézetének mérései szerint ez a Bükk zárt karsztmedencéiben is rendkívül ritka nyári érték, és a hőmérséklet a mínusz 5 fokos határ alá is csökkent. A szakemberek szerint a frontrendszer elvonulása után kialakult időjárási helyzet kedvezett a rendkívüli lehűlésnek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is stabil nyári idő valószínű környékünkön, sok napsütéssel és fokozatosan erősödő felmelegedéssel. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat. A délelőtti órákban többnyire gyengén felhős égboltra számíthatunk. A következő napokban ismét erősödhet a meleg, miközben a csapadék mennyisége várhatóan továbbra is kevés marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, pontosan 15 óra van, a híreket és információkat követően Szávai Rihárd köszönt mindenkit a létező legnagyobb szeretettel, hasznos infókkal Egerből is a legnagyobb Best FM slágerekkel a következő 3 órában, és hogyha már slágerek, akkor már is indulunk Giroval és a Get Right-tal itt a Best-en.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék, kitört az általános péntek délután. Nagyon sokan vannak az utakon, munkahelyről hazafelé, vagy már éppen nyaralásba igyekezve, vagy éppen bevásárlóközpontokat vették már nagyon sokan egy célba. Éppen ezért érdemes megtervezni az utazásunkat, és legalább egy olyan jó negyedórás menetidővel, vagy menetidő bővüléssel számolni, hogyha itt a felsőváros környékén van dolguk, mert hát ugye az aszfaltozási munkálatok azok folynak, vagy az útépítési munkálatok bár már az aszfaltozásnál tartanak nagyon sok helyen, ezzel kapcsolatban szinte napról napra változik a kommunikáció. A lényeg az, hogy jelenleg a legdurvább szakasz Felnémeten van, ugye ott egy-egy sávon halad a forgalom, de dolgoznak a Rákóczi út bizonyos szakaszain is. Ugye Felnémeten kicsit visszautalva az előző mondandómra, a Patakhídnál vannak még ott mindenféle ilyen terelési munkálatok, vagy pontosabban ilyen építési munkálatok, aminek következtében ugye elterelik a forgalmat az ellenkező irányú sávba. Na úgyhogy arrafelé sem érdemes rutinból közlekedni, de hát mi számít manapság rutinnak Egerben a közlekedésben, ugye tehetnénk fel a költői kérdést. Szóval nem egyszerű jelen pillanatban a város északi szakaszán autózni, de a Vörösmarty úton sem túlságosan, de ott a környéken a vízmű dolgozik, de hát haladnak arrafelé is majd az útépítő emberek, akik előbb-utóbb majd aszfaltot is terítenek, remélhetőleg minél hamarabb az útszakaszra. No, hát ennyit egyelőre itt az egri közlekedésről. A környéken ugye Egerszalók irányában vannak útépítési munkálatok, illetőleg Noszvaj felé, és ott már majd, hogy nem vége van az egésznek, de hát azért még itt ott azért előfordulhatnak utó munkálatok, hogy ilyen szakszerűen fogalmazzunk, áll a legfrissebb közleményben. Ezeken a helyszíneken kívül természetesen bármit látnak, hallanak, tapasztalnak az utakon közlekedve, megoszthatják velünk ma is egész délután a 0623-355-65-55-ös SMS, illetve Viber számunkon. Ide várjuk a Trafipax infókat, a rendőri jelenlétről szóló beszámolókat, bármi egyebet, ami érdekes lehet az utakon közlekedve itt a vételkörzetben. A folytatásban pedig egy érdekesnek tűnő sláger érkezik a 90-es évek legelejéről, Lökadella szól, és ez a Ring Ring Ring a Besten. Hello Eger, jó, hogy itt vannak, ha úton vannak, vigyázzanak magukra, sok türelmet az utakon.

0: Az egész hét Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Lassan már hétvégét is kívánhatnék, hiszen már nagyon sokan éppen hazafelé tartanak és készülnek a hétvégére. Itt a borünnepi Egerben nagyszerű programokkal, úgyhogy nézzük is gyorsan, hogy a mai napon milyen programok várnak bennünket az Érsek kertben. 17 óra 30 perctől a Csillag szeműek egri tagozata és az Eger völgye táncműhely bemutatója látható a színpadon, a nagy színpadon. 20 órától a Tárkány művek koncertje látható, hallható. 21 óra 40 perctől a borünnep legjobb borainak és legjobb étel-bor párosításának kihirdetése jön majd. Aztán este 10 órától érkezik színpadra a Kerekes Band, majd fél 12-től 23 óra 30 perc a Jó Magam játszok majd a lemezjátszók mögött. Aztán nézzünk egy kicsit a másik színpadra is, az Egri Csillag színpadon. 19 órától Hegedűs Józsi látható, 20 óra 30 perckor Liana, 22:30-kor pedig kezdődik a Várovát Hiperkarma koncert, úgyhogy mindenkinek az Érsek kertben a helye a mai napon is. Természetesen üzemel a Broadway Stage is a mai napon. Pászti Gabi és DJ Speedboy lesz a lemezjátszók mögött. Ne feledjék el, hogy ma is a Hoffer traktorok indítása látható 16 óra 30 perctől a Kemény Ferenc sportcsarnok főbejáratánál. Ez egy ilyen állandó program egyébként az Egri Bor ünnepén. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a mai programokhoz is, ami pedig a folytatást illeti itt nálunk. Hamarosan jön Jarul és Ashanti az Always On Time a Best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Gyors közlekedési információ. Gabesz azt írja, hogy sebességet mérnek Eger Baktán a 24-es főúton. Ha arrafelé autózik, azért erre mindenképpen érdemes számolni. Valamint matrica kontrollt jeleztek a Halászaronyosi pihenőhelynél a főváros irányába az M3-as autópályán. Az utóbbi információt pedig Noéminek nagyon szépen köszönöm, hogy elküldte nekünk. Önök is megtehetik ezt, mármint hogy küldhetik az infókat a 0620-355-65-55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Most pedig Diaz és Menta érkezik együtt, ez a Nélkül elít a Best legnagyobb slágerei között.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Új címeket kapnak a társasházak. Bezárt az apátsági templom. Jelöléseket várnak a dobókardja kitüntetésre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendezik az Iskola utca címrendszerét Egerben, mert jelenleg két külön társasház is ugyanazon a címen van. A város honlapján azt írja, ez gondot okoz a postai kézbesítésben, a közüzemi ügyintézésben és a mentők, valamint más sürgősségi szolgálatok munkáját is megnehezíti. Az első ütemben a Bakó-Ferenc utcára néző társasház új címet kap, várhatóan Bakó-Ferenc utca 1 lesz. Később egy másik társasház címét is rendezik. A folyamat végére több mint 200 lakos hivatalos címe változik meg. Határozatlan időre bezárt a bélapátfalvi apátsági templom, valamint a hozzátartozó látogatóközpont és múzeum. Az Egri Főegyház megyétől a heol.hu megtudta, további restaurálási és rekonstrukciós munkák miatt egyelőre nem fogadnak látogatókat. Az épület együttes alig egy hónapja nyitotta meg újra kapuit a több éves felújítás után. A beruházás során megújult a több mint 800 éves templom, a környezete és a látogatói infrastruktúra, valamint új látogatóközpont is épült. A zárvatartás várható végéről egyelőre nem közöltek időpontot. Várja a jelöléseket Eger városa az idei dobó kardja kitüntetésre. Hívták fel közösségi oldalukon a figyelmet. Az elismerésre bárki tehet javaslatot a hivatalos felterjesztőlap kitöltésével, amelyet július 31-ig kell eljuttatni a város jegyzőjéhez. A díjat minden évben egy olyan személy kaphatja meg, aki kiemelkedő eredményeivel, magas színvonalú munkájával vagy elkötelezettségével sokat tett Egerért és a város jó hírnevéért. A kitüntetést hagyományosan az Egrivár napján, október 17-én adják át. Véget ért a 16. Szepesi György Bárzenész Fesztivál Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy a háromnapos ingyenes koncert sorozat az élőzene és a könnyűzenei hagyományok előtt tisztelgett. A fellépők között kezdő és ismert énekesek, zenekarok, szólisták, valamint Egerhez kötődő előadók is színpadra léptek. A közönség magyar és nemzetközi dalokat hallhatott, többek között harmonikán, banjón és elektromos mélyhegedűn előadott műveket is. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban. Továbbra sem zárható ki egy-egy helyi zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. 16 óra múlt el 4 perccel. A mikrofonnál Szávai Rihárd köszönt mindenkit, és még a következő 2 órát tölthetjük együtt nagyszerű slágerekkel és helyi információkkal innen, helyből, Egerből. Egy sűrűn nyitja ezt az órát, érkezik a Bad Habits, a best kedvencek között. Jó, hogy itt vannak.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Itt a hétvége, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk a következő kettő napban, csak hogy úgy tudjunk tervezni például a szabadtéri programokat illetően. Holnap, az a szombaton, napos, gomoly felhős időben lesz részünk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban észak-keleten, északon, itt a környékünkön és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, kisebb zivatar kialakulhat, de nem lesz vészes. Egy esernyő jó, hogyha a kezünk ügyében van. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. Hajnalra foltokban pára és köd is képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Felénk északon, észak-keleten lesz a legfrissebb a hajnal, a csúcs hőmérséklet pedig napközben 27 és 34 fok között alakul a holnapi nap folyamán. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor és zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-18 fok között alakul, napközben pedig 26 és 31 fokot mérhetünk, tehát folytatódik a kellemesnek mondható nyárias időjárás egy-egy frissítő záporral, zivatarral, úgyhogy esernyő legyen nálunk, ha pedig esti programot tervezünk, akkor egy pulóvert maximum akasszunk a nyakunkba, vagy kössünk a derekunkra, és akkor egészen biztosan nem lesz probléma majd hajnalban hazafelé menet, legalábbis a hideggel vagy a hűvössel, mert azért hidegnek ezt azért nem nevezném így hirtelen. No hát, ha már nyár, akkor Bob Marley és a Funkstar Deluxe érkezik egy elengedhetetlen slágerrel, a nyár egyik legnagyobb dalával, úgyis mondhatnánk, ez a Sunny Shining a best kedvencek között.

0: Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: sem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Bring the action.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Kapcsoljuk Faragó Marian kutyatanítónénit. Szervusz Marian, szia-szia!
2: Sziasztok, szép napot!
1: Nagyon aktuális a téma, bőven benne vagyunk a nyárban, és nagyon sokan most készülnek nyaralni. Mi a helyzet a kutyás gazdikkal, mi alapján választanak nyaralóhelyet?
2: Hát ugye nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt egy kistestű vagy nagytestű kutyussal szeretnénk menni, mennyire aktív a kutyusunk. De az első és legfontosabb, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell nézni a kutyabarát szálláshelyeket. Én például javasolni szoktam, hogyha lefoglalunk egy szállást a kutyussal, akkor hívjuk fel az ingatlan tulajdonosát is, a szállás adót, ugye, és egyeztessünk vele, hogy milyen kutyusról van szó. Legfőképp azért is fontos, ugye, hogy milyen a környezetod, mert mondjuk egy kistestű kutya könnyebben el van egy kisebb helyen is, de mondjuk ha egy nagyobb testű kutyával szeretnénk elmenni nyaralni, akkor lehet, hogy mondjuk vannak szempontok, amiket figyelembe kell venni. Ilyen például, amit én ilyenkor meg szoktam nézni mindenféleképpen, ugye, hogy milyen a közlekedés, hogy mondjuk például szabadon tudok-e a kutyámmal közlekedni ott a környéken, vagy egyetlen bejutás az ingatlanba, például egy közös kert kapcsolatos résznél zavaró lehet a kutyus, ugye. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor a kutya és a gazda is jól érezze magát, hisz tulajdonképpen pont ez lenne a lényeg, hogy mind a kettőknek legyen egy kikapcsolódás. Habár én azt szoktam mondani, hogy a kutyával vagy gyerekkel meg az ember nyaralni, akkor nem biztos, hogy annyira pihenés a pihenés, inkább csak aktív pihenésnek nevezhetnénk. A másik, ami fontos, hogy vigyünk ugye magunkkal dolgokat ugyanúgy, mint hogyha itthon lenne a kutyus. Az étkezését meg kell oldani. Ha esetleg van szállítóbox, akkor érdemes a szállítóboxot ugye magunkkal vinni. Például a szállás helyen is, akár szállítóboxba is, hogyha boxba szoktatjuk a kutyust, akkor be lehet tenni, hogyha mondjuk este van, és akkor lefekszünk aludni. Vagy van olyan program esetleg, ahova nem tudjuk magunkkal vinni, akkor nyilván egy idegen helyen lehet, hogy érdemesebb a saját boxában tartani a kutyust. De vannak például erre nagyon jó megoldások. Ilyenkor érdemes azt is megnézni, hogy vannak kutyanap közik. Már országszerte, ugye mi nálunk Egerben is van, mi is üzemeltetünk, de országszerte is nagyon elterjedt, és például ha szeretnénk mondjuk egy olyan programot, ahol a kutyus nem tudjuk magunkkal vinni, akkor érdemes előre lefoglalni például egy kutya napközit is neki napközben, és akkor nem kell ugye a szállás helyen hagyni, és tudunk azért néha olyan programot is csinálni, amit a kutyával ugye nem tehetünk meg. Ez is egy nagyon jó megoldás, viszont itt is előre kell gondolkodni, mert az esetek 90%-ában telt házasok már a napközik ilyen időszakban.
1: Mivel kötik le általában a napközikben a kutyusokat? Nem hiányzik nekik túlságosan a gazdi például, aki elmegy mondjuk a Balaton partot megnézni, elmegy fürödni, elmegy sétálni?
2: Hát egyáltalán nem, mert ott egy hatalmas buli nekik az élet. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy óvodát, szőrös gyerekeknek igazából, és ők ugye ott elpajtiznak, eljátszanak. Tehát a napközi pontosan arról szól, hogy nincs betéve egy boxba, és akkor ott várja a gazdit, hanem ez egy aktív játék, ugye ez azért kell, hogy szocializált legyen a kutyusunk, de oda bekerül egy közösségbe, elbandázik, és ugye felügyelet mellett jól tudja magát érezni. Erre szoktuk mi mondani, hogy mert a fáradt kutya a boldog kutya, nekünk például ez a szlogenünk, és hát ez abszolút jellemző a napközikre. Én is adtam már be máshova is az én kutyámat napközibe, és nagyon jó volt látni, hogy milyen kis fáradtan jött haza, és úgymond onnantól kezdve ugye könnyebb a gazdiknak is az esti történet a kutyussal. Pontosan ez a lényege a napközinek, hogy ugye el tudjunk menni a Balatonpartra, vagy el tudjunk menni egy olyan helyre, ahová esetleg nem tudjuk magunkkal vinni a kutyust. Habár a Balatonparton nem tudom, hogy van-e, de én úgy emlékszem például, hogy a Balatonnak van egy olyan része, ahol kialakítottak egy kutyás strandot, azzal is érdemes például, ha már a Balaton környékén esetleg jár valaki megnézni, saját kutyával el lehet menni fürdeni, ugye országszerte már több ilyen kutyás strand kialakításra került, mint hogy hál' Istennek, ha éppen fürdeni akarunk, azt a kutyánkkal is meg tudjuk oldani, egyébként itt Heves megyében is. De nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy előre kell szervezni ezeket a dolgokat, és sokszor ugye ott hibázik a dolog, hogy esetlegesen nem előre foglal a gazdi, mert úgy gondolja, hogy majd akkor beadja a napközibe, és ugye ott jön a szituáció, amikor nem tudja beadni, mert már nincs hely, és akkor jaj, mit csináljunk a kutyával, és akkor jön ugye a konfliktus helyzet, hogy hogy oldjuk ezt meg. Ezért szoktam mondani, hogy előre tervezést igényel, mi is mindig hirdetjük az oldalunkon is, hogy ha nyára szeretne foglalni, akkor érdemes előre foglalni, ez nagyon-nagyon fontos. Aztán ugye nyilván ilyenkor érdemes elvinni akár a saját fekhelyét a kutyusnak például. Hogy érezze egy kicsit a saját otthonát, úgymond, mintha egy picit így otthon érezné magát. Mi mindig viszünk valami olyat, ami a kutyusoké, hogyha elvisszük magunkkal, hogy egy kicsit ő is otthon érezze magát. Ez olyan, hogy a gyereknek is elvisszük a kedvenc játékát, na ugyanígy kell elképzelni a kutyánál is, érdemes elvinni a kedvenc játékot, a fekhelyét, és akkor neki is könnyebb ezt az időszakot átvészelni, úgymond. Nyilván ez rajtunk múlik, hogy átviszeli, vagy éppen a kutyának boldogan telik, pontosan ugye az előtervezés miatt is.
1: és hogyan utaztassuk a kutyát?
2: Én szállítóboxot javaslok természetesen, mert ugye, ha bár vannak például a kiskutyáknak ilyen utazó kisboxok is, és akkor kikötik például biztonsági övvel, az is nagyon jó. Ha nagyobb testű, akkor pedig szállítóbox, hogy menet közben is, ha bármi van, akkor ne legyen belőle probléma. De a boxnak is ugye az a lényeg, hogy hozzá kell szoktatni a kutyust. Én például kölyök újra óta szoktattam hozzá az én kutyámat, úgymond a boxhoz, hogy tudjon ott pihenni, hogy megszokja, hogy az az ő helye, és innentől kezdve bármikor szívesen utazik a boxba az autóban, nincsen belőle probléma. Ha esetleg most akarjuk elkezdeni, mert hogy akkor nem szokott még boxhoz a kutyus, akkor az én nyaralás előtt érdemes erre időt szánni, mert akkor sokkal nehezebb lesz a kutyusnak is, hisz nem érti, mi történik körülött, hogy hirtelen be van zárva egy boxba.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket az újabb kutyás nyári praktikákat elmondtad nekünk. Ha minden jól megy, akkor 2 hét múlva újra találkozunk.
2: Rendben, pacsi mindenkinek, sziasztok!
1: Pacsi, szia-szia!
0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Yo. Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad. A barna is

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Életveszélyt jelent a magas feszültség. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Megrongálták a közösségi házat Lőrinciben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel, ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Népesen óra, az intézmény főigazgató helyettese.
3: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni. Égésplasztikai sebészeink, a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
2: Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a Lőrinci közösségi ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. A városvezetés szerint a közösségi ház fontos helyszíne a település rendezvényeinek és gyermekprogramjainak, ezért megóvás a közös érdek. Arra kérik a lakosságot, hogy vigyázzanak a közös értékekre, és a rongálást vagy gyanús tevékenységet látnak, értesítsék a polgárőrséget vagy a polgármesteri hivatalt. Kellemes igazi nyári idő várható térségünkben. A korábbi napok változékonyabb időjárása után ismét több lesz a napsütés. Az előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, vagyis meleg lesz, de egyelőre rendkívüli hőségre még nincs kilátás. A napsütést időnként komoly felhők zavarhatják meg, főként a délutáni órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek 3 perccel 17 óra után. A híreket és információkat követően ismét Szávai Rihárd köszönt mindenkit nagy szeretettel. Még ezt a szűk egy órát tölthetjük együtt hasznos infókkal Egerből és a legnagyobb Best FM kedvencekkel. Már is kezdjük az órát Floridával és David Gettával, ez a Club Can't Handle Me, itt a Best-en.
0: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A

0: 100,7, Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést, és sok türelmet kérünk itt Egerben, nem egyszerű az élet. De nem csak Egerben kell türelem, hanem bizony sok esetben a főútvonalainkon is, itt Eger környékén is többek között, ugyanis a nyári aratási munkák haladtával az autósok is több mezőgazdasági munkagéppel találkoznak az utakon. Erről szólt egyébként a közelmúltban az Országos Baleset Megelőzési Bizottság egyik írása is, melyet a honlapjukon tettek közzé. A kresszváltozás.hu oldalon azt írják, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon bőven előfordulhatnak. Megjegyezték továbbá, hogy a munkagépek a közutakon lassan haladnak, a megszokott közúti járművekhez képest nagyobb méretűek lehetnek, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldal távolságot tartva. Rámutattak arra is, hogy a mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja, a mezőgazdasági munkára használt lassú járművek óránként maximum 25 km/h, mezőgazdasági vontatók pedig legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhatnak. A jelzőfényeknek nem szabad takarásban lenniük, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágó asztalt, tették hozzá, tehát az Országos Baleset Megelőzési Bizottság munkatársai, úgyhogy tényleg sok türelemmel kell legyünk, nem csak itt Egerben, hanem a közútjainkon is, főleg, hogyha ezek alatt a munkálatok alatt ilyen járművekkel találkozunk, már pedig itt Egerben is a környéken is bőven előfordulnak ezek a gépjárművek is, ráadásul nálunk még ősszel is, ugye szület alkalmával, tehát hogyha már itt errefelé mondjuk rutinosan közlekedünk, akkor ezt valahol megszokhattuk, de akkor is figyeljünk oda minden egyes rezdülésre, mozzanatra a közlekedésben, és akkor nem lesz probléma, és ehhez kérem többek között az önök segítségét is. 0620-355-65-55-ös SMS és Viber számunkra küldhetik az üzeneteket az utakról, ha bármi említésre érdemes dolgot tapasztalnak a közlekedésben, akkor ezeket várjuk, jöhetnek. Mi pedig játszok egy újabb nagyszerű forró nyári sláger, Saif Keitától ez a Madame, itt a best kedvencek között.
1: A

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. 10 perccel járunk 18 óra előtt. Az időpont pedig azt jelenti, hogy lassan, de biztosan búcsút kelincsek önöknek, és átadom a terepet White Boyéknak, és mivel péntek van, azért White Boy mai vendége a Night Shiftben, egy meglepetés DJ lesz, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz figyelni, nem sokára kiderül majd ki a vendég, és érdemes lesz ezzel a műsorral alapozni a hétvégére. Tele vagyunk programokkal itt a városban is, ugye Hegri borünnep, a környékünkön is nagyon sok rendezvény van, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen használják ki a jó időt és irány a város. Én pedig játszok egy újabb nagyszerű slágert, amivel egyben el is búcsúzom, mikor Back to Blackhez az akár péntek, akár szombat, csak így stílszerűen. Ha minden jól megy, mi legközelebb vasárnap találkozunk, addig is mindenkinek további jó rádiózást. Holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban a Rolicek, Judit várja majd önöket. Minden jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendőrök védik majd a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Újabb lélektani határ alatt az ország lélekszáma. A gripenek is parádéznak holnap Budapesten az altisztavatáson. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökkent. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
1: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Régi szenvedélyével új szerepkörben mutatkozik be Anthony Hopkins, a 88 éves Oscar-díjas színész saját zeneműveiből készített albumot augusztusban jelenik meg. Az első kislemezből ízelítő már elérhető. A filmes legenda elmondta, egész életében komponált, több darabját még kezdő színészként alkotta. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd 7-től, addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Shift.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem Hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire a díler. Jön a cirkuszok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. A kábítószerkereskedelem miatt elítéltettes felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók végül gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. Most már fogolyszökésért is felelnie kell. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, számos extra produkcióval várják a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében egyaránt, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünneppé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És most, hogy így a nyári szünetnek most már lassan a felén túl vagyunk, hogy érzed, még mindig annyira boldogan nyilatkozol erről, mint
4: abszolút
3: pár műsorral ezelőtt?
4: Én nagyon szeretem a gyermekeimet.
3: Ez nekem se kérdés, de azért legyünk már reálisak.
4: Jó, persze, hát persze az ember, hát már nem úgy gondolok a nyári szünetre, mint annál.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Most, abszolút, na, igen, tehát,
4: abszolút.
3: Jó van. Na, Night Shift Extra, még egy órán keresztül, hangyalemez játszok mögött, ezt már szerintem az előző 6 percben is kiderülhetett, ugye, hogy funky lesz a menü a mai napon, úgyhogy keddi rezidensünk hangyalemez játszik az irányítást, 8-ig ő pakolja a lemezeket itt a Best-en.
0: A legjobb zenét.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor már ezt a nyári szünet témát földöttük. Nyaralás? Idén?
2: Igen, igen, lesz.
1: Belföld?
2: Belföld. Maradunk a Balatonon, és úgy gondoltam, hogy most nem a parton terítem le a pogrócot, hanem már
1: a
2: mederben.
1: Nem, Balaton is ennyire tré? Mert hát a Velencei tavat, azt tudom, hogy az konkrétan ott most
2: hát az,
1: a hajók port vetnek.
2: Igen, annyira nincs. Légpárnással lehet közlekedni, mással nem. Szerintem balcsi, persze.

0: Rádiónál. DJ Hangya.
1: Na, Hangya! Hát jövő héten vége a foci VB-nek.
2: Várjál, mindjárt elmorzsolok egy könycseppet, vagy kettőt, nem is tudom.
1: De mit mondtál, nem, utána sem számoltam, ez hosszabb volt, mint az olimpia?
2: Hosszabb volt, mint az olimpia, igen.
1: Hát várjál, mikor kezdődött?
2: Azt meg nem mondom, hogy mennyivel, de azt mondom, hogy hosszabb.
1: Hát várjál, júni 11, és ugye jövő hét vasárnap lesz a döntő, az júli 19, hát az egy ilyen...
2: Bő egy hónap.
1: 40 nap.
2: Aha. 40 nap.
1: Mennyi szokott lenni? 3 hét az olimpia?
2: Max,
1: aztán jó, oké, minden nap van azért az olimpián ezerféle sportág, itt meg aztán már a vége felé.
2: De ezerféle sportág van. És ott fölépítenek egy falut, meg újraépítik a stadiont, meg a infrastruktúrát, meg mindent, és...
1: Értem.
2: És? Na mindegy.
1: Nem. Fejtsd ki.
2: Hát, hogy többet érdemel szerintem hosszra.
1: Jó, az olimpia.
2: Igen, szerintem úgy elmehetne az egész nyárom, vagy a nyár felében.
1: Igen, de ez viszont figyelj, ez viszont 10 000 csak sport, hát csak sportolóból 10 000. Nem hiszem, hogy most nem számolom össze, hogy focistában hát mennyi, de... De persze.
2: Nem tudom, sportpolitikailag, meg
1: hát meg gazdaságilag.
2: Persze, gazdaságilag. Most nyilván én ez laikus vagyok, de mint fogyasztó, mint lelkes sportkedvelő, kivéve a focit. De nem egyébként. Szeretem a focit. Szeretem a focit.
1: Na, egyébként csak annyit akartam, hogy nézni fogod az évét végén a döntőt.
2: Persze, biztos, hogy megnézem.
1: Jó van, akkor.
2: Legalább tudod, kipróbáljam a projektoromat.
1: Ja, tényleg.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nagyon szépen köszönjük akkor a mai extrát. Akkor egy hét múlva, de hogy egy hét múlva, kevesebb, mint egy hét múlva, jövő hét kedden.
2: Jó.
1: Jó, várunk vissza, szokott időben, szokott helyen, funkival.
2: Itt leszek.
1: Tök kösz. Hello.
2: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták Brüsszelben a magyar helyreállítási tervet. Itt a buli szezon a túlívás a legnagyobb veszély. Igazoltatás közben gázoltak el egy rendőrt Tolnában.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez szerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: Elgázoltak egy rendőrt tegnap késő este Tolnában Kaposszecsőn. A tettes a települést átszelő utcában igazoltatás közben ütötte el a járőrt. Tudják ki ő, egy csikós töttősi férfiról van szó. A rendőrség 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A kaposvári regionális nyomozóügyészség hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Császár Előd és Nika tiltott szerelmet, az Art Avenue pedig csak azért is szerelmet hoz majd a következő órában. Mindeközben Rúzsa Magdának és Szakács Gergőnek kék a szíve, James Bluntnak pedig olyan, mint egy hatalmas tábortűz. A Bonfire Heart is jön majd 8 és 9 között itt a Besten. Ezt az órát Robbie Williams indítja, Kylie Minogue és a Kidzel.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes egyszerűséggel odatrössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Got to Get!

Best FM a legjobb zenék. Több mint egy éve, tavaly január 30-án lépett fel utoljára élőben a Red Hot Chili Peppers, akkor ugye a Los Angeles-i tűzvész károsultjának megsegítésére szervezett koncerten játszottak két dalt. Akkor a csapat dobosa Chad Smith úgy nyilatkozott, hogy a 25-ös esztendőt szövegírással és dalszerzéssel szeretnék tölteni. Nem tudom, hogy ez sikerült-e, minden esetre idénre nem jöttek hírek azzal kapcsolatban, hogy jelenne meg új Red Hot Chili Peppers album. Hát ha csak nem Flea szóló albumát nem számítjuk ide, ami március 27-én jelent meg. Jön a Red Hot Chili Peppers, és az Under the Bridge.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkező.

Last FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll híressége.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Mentelmi joga lesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének. 9,5 millió alatt tovább fogy az ország. Eltűnt a víz a franciák leghosszabb folyójából. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökken. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
1: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelg is kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Komoly bajban van Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain homokpadok bukkantak elő, néhol alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be. A hőség miatt az elmúlt hetekben számos helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Állatok nagy mennyiségben, amelyeknek egy része ráadásul még színben passzol is egymáshoz, hogy pontosan mire gondolok. A fehér holló jön majd Horváth Tamástól, azt követi majd a hófehér jaguár Körtisztől és Péli Barnától, és aztán még jön egy csomó kutya, akikről nem tudjuk, hogy ki engedte ki őket. Who let the dogs out? A Bahaman is jön.
3: Ez a Night Shift a Best

És ami mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gengszterben nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best Damn.

Best FM a legjobb zenek, nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls-ből Melanie C-t sporti Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat. Jön az I Turn To You itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rábólintottak, Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez. Több cég is elbújt a kiberaudit elől. Levágta magáról a nyomkövetőt, Pesten kapták el a dílert. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztési beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az európai ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Seal július 30, Lenny Kravitz pedig augusztus 2-a. Ebben a sorrendben érkeznek majd Budapestre koncertet adni az előbb említett sztárok, viszont nálunk a következő órában pont fordítva jönnek majd. Először Lenny Kravitz érkezik a The Chamber-re, majd nem sokkal utána itt lesz Seal, az Amazing-gel a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

0: akkor.
1: Best FM, a legjobb zenék tegnap előtt óta tartanak azok a szakaszos és időszakos lezárások, amelyek a Városliget egyes részeit érintik, és amelyek holnap délután 2-ig lesznek érvényben. Szóval szakaszosan és időszakosan lezárják majd az Olof Pál mesétányt, a Verona Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétányt.

Best of FM, a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nate-val, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzá jönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazányét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonulás. Jön a Stronger itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Mondtad, hogy ez most már napi szinten téma évek óta, de minden évben ezen a napon egy picikét többet beszélnek a tudósok és a szakértők arról, hogy jó lenne leválni a fosszilis energiahordozókról, és új megújuló energiaforrásokat találni magunknak. 2006 óta ezen a napon, július 10-én van a globális energiafüggetlenség napja.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Régen még olyat is csinált a Simply Red, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simply Red és a Fel.

Best of a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM, a legjobb zenék, zárom a pénteket, és ezzel a lendülettel indítom is a hétvégét. Szombaton is, és vasárnap is jövünk 220 percnyi mixel. Szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit fog majd hozzám csatlakozni. Vasárnap pedig chill, lounge és deep house. Akkor majd DJ Németi áll mellettem, a lemezjátszók mögött. A Black Eyed Peas, én pedig megyek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.